sötétségét a fél világnak, s orvosság sincs a csalódásra, s nagyobb az áll.